Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 2-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u program na hrvatskom jeziku Hrvatskog radija. U sljedeća dva sata donosimo pregled najvažnijih događaja iz života Hrvata u Mađarskoj i domovini. Posjetit ćemo jubilarne 25. Šopronske hrvatske dane, zaviriti u najnoviji broj Hrvatskog glasnika, upoznati novi posjetiteljski centar u Dušnoku, te vas povesti u Zagreb, gdje je u tijeku škola hrvatskog jezika i kulture za mlade iz cijeloga svijeta. Za tonskim stolom danas je Norbert Aud. Govorne priloge pripremili su Branka Pavić-Bažetin i Tomo Fury. Emisiju je uredio Andrija Pavleković, a kroz današnje jutarnje druženje vodi vas Renata Balatinac. Ostanite uz nas!

Beloyanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Beloyanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronz harangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent, és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház Beloyanisi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeosz konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, s amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

0: A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a három szólamra című Roma magazin műsor magyar nyelvű félórája. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy István. Szövetségesek. Mai műsorunk a házasságról, a párkapcsolatról szól három különböző roma pár bemutatásán keresztül. Három helyszín, három generáció és három történet. Tartsanak velünk!

0: Hogy ismerkedtetek meg?
1: Hát mi először Szentlőrincen találkoztunk a vasútállomáson.
2: Meséli Laboda Lilla.
1: Az egyik barátnőmnél voltam látogatóba, és lekéstük a vonatot, és ő szólt a Józsikának, hogy vigyen be minket Pécsre. És akkor így találkoztunk, akkor utána irogatott nekem. Aztán végül is rá 2-3 hónapra találkoztunk egy romanapon, Berkesden, és akkor ott jöttünk össze.
3: Számomra elég meghatározó nap volt. 2010. szeptember 26-a szombati nap volt,
2: mondja Szegedi József.
3: De már előtte mi már megbeszéltük az online térben, hogy ott találkozunk, és hát ott én szépen hoztam a formámat, mint egy kis fiatal kis rajos kis cigánygyerek.
0: De ahogy kell egy ahogy kell, és
3: igen, ott ismertük jobban meg egymást, és onnantól kezdve folyamatosan együtt vagyunk, és szeretjük egymást.
0: Pár mondatban mutassátok be, hogy hol vagyunk éppen.
1: A Ketani Pár Romák Összefogásáért Egyesület irodájában vagyunk. Az egyesületet 1999-ben alapították roma származású egyetemisták, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű, főként cigány származású embereknek segítsenek. Édesanyám az egyesület elnöke, dr. Lakatos Szilvia. Jelenleg az irodában vagyunk, de van még két telephely, Hősök terén és Istvánaknán. Mind a kettő egy romák lakta szegregátum.
3: 7 éve dolgozom itt az egyesületnél, a tanodában vagyok mentor, és a fiatalokat segítem, pályorientációjukat, illetve a sporttevékenységüket.
0: És emellett neked még van másik egyesület is?
3: Emellett igen, van egy saját civil szervezetünk, Küzdjünk Együtt Roma Egyesület, amit a pécsi roma szakligistákkal közösen alapítottunk, melynek az elsődleges célja az a sport általi nevelés, oktatás.
1: A Küzdjünk Együtt Roma Egyesülettel Baranya megyében járjuk a kis településeket, és roma identitás erősítő foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások lényege, hogy a cigány emberekkel beszélgessünk a cigányságról. Mert az a tapasztalat, hogy az emberek sajnos nincsenek tisztában saját történelmükkel, a csoportokkal. Sokszor se tudják, hogy ők maguk milyen cigányok.
0: És így, hogy egy pár vagytok, milyen együtt dolgozni?
1: Szerintem tud működni az, hogy mi együtt dolgozunk, hiszen együtt vagyunk, és együtt dolgozunk 7 éve.
3: Én csak pozitívan tudom megélni ezt, hogy együtt dolgozunk, hiszen együtt fekszünk, együtt kelünk, együtt dolgozunk.
1: Én főleg itt az irodában szoktam adminisztrációs munkát csinálni. Itt van nálunk munkaerőpiaci tanácsadás, akkor a hozzánk bejövő cigány származású embereknek segítünk bármi, ami szükséges nekik.
3: Én járom a terepet, ő is jön persze, én is csinálom az adminisztrációt, de inkább így vagyunk beosztva, hogy én vagyok a terepmunkás.

0: Korbinék cerepa tute, kajrák hagyilán, csodácok erre.
1: Mi ando Szigetvára rakagyilem, murodát vállalkozóval, me bútyikeráv, ando tanoda, tanítom a cigány gyerekeknek elsősorban a boxot, illetve a továbbtanulásukat segítem, hogy jó iskolába kerüljenek. A Gandhi gimnáziumban érettségiztem, esti tagozaton, utána a páromnak köszönhetően egyetembe is jelentkeztem, sikeresen el is végeztem, szociális ifjúság segíti a végzettségem.
2: Pécsen születtem, 28 éves vagyok, itt is lakom, most tervezzük amúgy, hogy elköltözünk Szentlőrincre, ez Pécs mellett van egy kisebb település. Általános és középiskolába jó intézményekbe jártam, többségében nem cigány származásúak voltak, így az osztályban ketten-hárman voltunk cigányok, viszont egyetemre, mikor bekerültem, akkor már inkább a cigánytársaság vett körbe. Romológiát kezdtem el tanulni az egyetemen, és beléptem a roma szakkollégiumba, ahol megerősödött bennem a cigányság. Nekem amúgy is erős identitástudatom volt, mert édesanyukám kolácigány, úgyhogy tisztában vagyunk a hagyományokkal. Nekem nagyon fontos a közösség miatt, hogy egy közösséghez tartozhatok, a cigány közösséghez.
1: Érettségit szerettem volna tenni mindenféleképpen, de nagyban hozzájárult a Lilla és a családja, hogy sikeresen letettem az érettségit. Az egyetemet azt pedig szinte 100%-osan tudom mondani, hogy ezt a Lillának köszönhetően kezdtem el, közösen voltunk mi szakkollégisták is, a roma szakkollégiumban. Úgyhogy egymást segítettük a sikerhez, én úgy gondolom.
3: Lilla, mióta vezetsz?
2: Nekem 10 éve van jogosítványom, de körülbelül fél éve vettem meg az első autómat.
1: Nem szerettük volna azt, hogy ki van szolgáltatva annak, hogy csak akkor tud elmenni valahova, hogyha én elviszem.
3: Józsi, neked milyen érzés? Jobb így utasként a barátnőd mellett?
1: Sokszor jól érzem magam, de inkább legtöbbször nehéz nekem ez így, hogy nem én vagyok a vezető típus, még itt is, de hát elfogadom, sőt.
2: Mi nem vagyunk az a tipikusan nagyon hagyományos pár, mind a kettőnk tanult, még nincs gyermekünk, 30 éves a Józsika, én 28, úgyhogy nem vagyunk ez a tipikus cigány család, viszont már úgy gondoljuk, hogy szeretnénk mi is tovább lépni egy lépcsőfokot, mert most már a munkába szerintem kiteljesedtünk, úgyhogy most már szeretnénk előrébb lépni a családalapításra. Megvan a romológus alapdiplomám, és mesterképzésen szociális munkát végeztem el.
1: Sokszor furán néztek ránk, hogy miért nincs már gyermek, miért nem úgy élünk, ahogy a hagyományos, autentikusabb cigányok.
2: Nem vagyunk szerintem elkésve még mindig, úgyhogy számunkra elsődleges az volt, hogy megteremtsük a saját kis életünket, elérjünk valamit, a céljainkat, amiket kitűztünk magunk elé, ez az iskola, vagy a ház, vagy bármi ilyesmi. Legyen egy jó munkahelyünk, ahol biztos megélhetést tudunk biztosítani majd a gyerekeink számára.
3: Mit gondoltok, hogy lehet most egy cigány fiatalnak párt találni?
2: Ha a cigány fiatal mondjuk még tanult is, akkor sokkal nehezebb, azt gondolom. Az egyetemen még talán ott lehet párt találni, de hogyha kikerül az egyetemről, utána már nagyon nehéz.
3: És milyen itt Pécsen, így cigányként, van bármi negatív?
2: Sok helyen megjelenik, a lakhatásnál, albérletkeresésnél, vagy akár csak elmenni egy boltba, már ott is megjelennek ezek az előítéletek a cigánsággal szemben. Ez ellen csak a jó példát tudjuk nekik mutatni, hogy ne általánosítsanak.
1: Nézzék meg, mi is itt vagyunk. És mi is dolgozunk, tanultunk, egyetemi végzettségünk van, neki is, nekem is, ugyanolyanak vagyunk mindig.
3: És akkor szeretnétek hosszú távon itt Pécsen berendezkedni?
1: Pécs mellett egy kisebb városban szeretnénk lakni, Szentlőrincen, és ott tervezzük a családalapítást.

0: Magdi néni, most Prügyön vagyunk itt a családi házunkban. Zoli bácsival itt ülnek egymás mellett. De most nem most kezdődött már ez a kapcsolat. Hány évvel ezelőtt?
1: Hány évvel 50.
0: 50 éve.
1: Igen.
0: Zoli bátyám is így emlékszik erre, hogy 50 volt?
2: Hát, emlékszek én is.
0: Hol találkoztak először? Emlékszik rá Zoli bátyám?
2: Hát Nyíradcsáron.
3: Mondja Horváth Zoltán.
2: Mert én Budakalászon dolgoztam, és oda jártam le, mert anyám oda ment férhez. Mert én nagymamáméknál nevelkedtem, és már amikor elkezdtem dolgozni, akkor lementem Nyíradcsáronra.
0: És rögtön megtetszett ez a fiatal asszony, amikor meglátta? Hát,
2: úgy, hogy elmentem látogatóba, és a sportot, meg szerettem a futballt, és akkor én ott is maradtam.
0: Ott is maradt?
2: Igen, sportoltam, 2 évig futballt, futballoztam, és akkor úgy jöttünk össze.
0: Ha látod, hogy ez egy jó ember lesz. Igen. És akkor ott kezdődött először az életünk?
1: Ott kezdődött az életünk, igen.
3: Meséli Horváth Zoltánné.
0: És mikor költöztek ide Prügyre?
1: Rá 2 évre.
2: 74-be.
0: És akkor jöttek a gyerekek, már ott született meg az első?
1: Az egyik, az idősebbik fiam. 12 voltunk testvérek, és ott is csak egy szobakonyha volt. Van 12-13 évesen a lányokkal mentünk dolgozni. Határba dolgoztunk. És akkor ő vágyott ide, én megjöttem utána. Először vettünk így házat, szobakonyha volt, és utána igen, építkeztünk.
0: Mennyi gyerek van önöknek?
1: 4. 2 fiú, 2 lány.
0: Zoli bátyámnak valami szakma volt, hogy miből lehetett akkor megélni?
2: Hát így korán kezdtem el, úgyhogy az 5 általános titkeltet hagynom, Budakalászra úgy kerültem fel, és bekerültem Pestre. Már ott lehetett iskolába járni és szakmát váltani. Szerettem az ás és kövéves munkát. De abban is dolgoztam sokáig, Pesten 8 évig.
0: És akkor innen ingázott, heti munkára járt?
2: És utána, mivel építkeztük már, lekerültem ide a Taktaközi víztársulathoz. Na ott 25 évet voltam zsinórban. Hogy ne maradjon a család egyedül, meg a gyerekekkel, hogy foglalkozni is kellett azért. Már így közel voltam a családhoz.
0: Itt van ez a szép szekrény a sarokban, ez is saját készítésű, Zoli bátyám.
2: Egy régi szekrény volt, és akkor így átalakítottam ilyen boltíves vessző formájú kézi munkával. Történt főzött vesszővel. És így ezt megcsináltam. Vízügynél dolgoztam 25 évig, és ottan voltak ilyen vesszővel dolgozó emberek, tanultak, és én elsajátítottam ezt a vesszőmunkát tőlük. Azelőtt foglalkoztam ilyen bevásárlókosarakkal, meg vesszőkosarakkal, de azt abba hagytam.

0: gyereknevelés az csak önre hárult inkább.
1: Az csak egyedül rám volt, igen. Különösen, amikor ide költöztünk. Ugye nem volt itt senki, aki hozzám tartozott volna. Ugye ő dolgozott, hiába voltak a gyerekek, meg volt jószág, meg kert, udvar, minden, de még akkor elmentem pluszba én is még dolgozgatni. Napszámra, dohányba, mágot törni, meg mindent a világon, amit adtak. És én mentem szívesen, hogy a gyerekeknek legyen meg, ami kell.
2: Megmutattam a gyerekeknek, hogy ha én nem kaptam meg azt, amit kellett volna, én megadtam mindegyiknek.
0: Mi kell lehez, hogy 50 évig ilyen szépen éljen egymás mellett két ember?
1: Egy az, hogy meg kell becsülni a jót. Meg hát fiatal voltam, gyerek, és csak őt választottam. Meg a gyerekeket, semmi mást.
0: Zoli bátyám, szerint mi kell ahhoz, hogy 50 évig így egymás mellett éljen két ember szeretet?
2: Hát a szeretet.
1: A szeretet,
2: az
1: igen.
2: Nagyon szükséges, hogy szeressék egymást. Tisztelet, megadás.
0: Tulajdonképpen, amit itt látunk, környezetet, udvar, szép házat, ezt mind a nulláról kezdték el felépíteni.
1: Az biztos igaz, hogy a nulláról. Mikor mi ide eljöttünk ketten, meg az idősebbik fiammal a karomba, csak annyink volt, amit rajtunk volt.
0: Van 4 gyerek, és mennyi unoka van?
1: 18 unoka van, és 19 dédunoka. Szépek, okosak, értelmesek.
0: Zoli bátyám most hány éves?
2: 68-at fogom tűteni szeptember 16-án.
0: De jól tudom, azért nem éli ezt a nyugodt nyugdíjas életet, még mindig dolgozik.
2: Még mindig. Hát még így el szoktam vállalni ilyen kisebb tetőket, vakolást.
0: A burkolás ki csinálta?
2: Én csináltam azt is.
0: Egyedül?
2: Hát úgy, hogy a másik fiam vagdalta nekem, én mértem, raktam, ő meg vagdalta lefele.
0: A kapa is már itt van pihenőben, már ő elvégezte
2: dolgozott. Hát ez már reggel dolgozott, igen.
0: Reggel?
2: Már reggel. Hát már 6-kor ilyen kertes háznál van mit csinálni.
0: Zoli bácsi, ez minden saját készítésű. Igen. Láttam itt egy kerti nyári kiülős kis helyet itt.
2: Igen, igen. Az is kézzel lett, mint csinálva. Minden hétvégén, hogyha úgy kerül rá sor, akkor nyársolunk, bográcsoljunk, összegyön a család, azt együtt vagyunk. Felrotáltam.
1: Látom, jó lett. Akkor ebbe ültetünk krumplit, zöldséget, sárgarépát, hagymát, borsót, ilyen dolgokat, fokhagymát, fődieper is van, málna is van lejjebb.
0: Itt a kertből megterem minden, ami a konyhára kell.
1: Hál' Istennek meg. Még a hűtőben mindig az van, amit innen felszedtem. Borsó, zöldség, sárgarépa. Ilyenek, zöld bab, meg jönnek a szomszédok egy kis zöldség levélére, ezért-azért. Akkor adok nekik az idősebb asszonyoknak.
0: Az idő még hívő emberek.
1: Katolikusok.
0: Szóval azért mindig segített önöknek, hogy rendbe menjen minden meg.
1: Na, meg is kérem este reggel rá, mert addig nem alszok el, még nem imádkozok. Reggel is úgy kelek fel, hogy imádkozok. És kérem az áldását mindenkire, minden népre.
0: Mit javasolna a mai fiataloknak, hogy mit csináljanak, hogy mondjuk 50 évig ilyen szépen együtt éljenek a párjukkal?
1: A mai fiataloknak nem lehet semmi se javasolni. Tisztelet a kivitele. Mert fiatalokkal dolgoztam, fiatal nőkkel. Ugye most mentem nyugdíjba, én is. És akármit mondott nekik az ember, elnevették. Van amit olyan mond? Egy pár, aki olyan szegényebb helyzetben él, hogy elfogadja, hogy igazam van meg. Tényleg jó tetszett mondani, hogy ezt így kény, vagy úgy kény, de legtöbb része nem. Mai generációk már nem olyanok, mint a miénk volt.
0: De azért elégedett az életével?
1: Én elégedett vagyok, hál' Istennek. Lekopogom. Elégedett vagyok a gyerekeimmel, családommal, mindkettőnkkel. És akkor ettől többet nem is kívánok. Thank you.
3: Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is, úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amen. Tehát ez a Rút könyvéből talán a leghíresebb rész.
4: Mondja király Márk.
3: Számomra is sokat jelent, mert én magam is az esküvőmön ezt énekeltem a saját feleségemnek. És ő nekem énekelte. Az esküvőkön, ahol szolgálunk, ugye lelkészként roma házaspároknak az esküvőjén, hál' Istennek, hogy sok esetben részt vehettünk, és ott mindig elhangzik ez a rész. Ez a rész a Bibliából nagyon jól összefoglalja az elköteleződést, amikor egy ember elköteleződik a másik ember felé. Ebben nagyon jól ki tudja fejezni azt, hogy ő egységben kíván lenni egészen a haláláig a másik embernek. És most a házasságról beszélünk. Tehát egy feleség elkötelezi magát a férjnek, a férj pedig elkötelezi magát a feleségnek. Aki kinyitotta a Bibliát életében egyszer, és elkezdte olvasni rögtön a teremtésnél, akkor ott olvassa, hogy Isten férfiúvá és asszonyá teremtette az embert, és az volt az ő tökéletes terve, hogy ők egyek legyenek, hogy elhagyja a férfi az ő apját és anyját, és legyen a feleségével egy. Nagy titok ez, ahogy mondja Pál apostol is, és ez egy szellemi törvény, ami ez mögött van, és aki ezt ebbe belelép, érdekes módon még azok is, akik nem hisznek Istenben, de ennek ellenére belelépnek ebbe a nagyszerű dologba, a házassági szövetségben, ők is megtapasztalják Istennek az áldását.
5: Tizenhét éve vagytok házasok, 5 gyermeketek van, és amikor megismerkedtetek, akkor ti már keresztények voltatok?
6: Igen.
3: Keresztények. Hát gyakorlatilag Isten tiszteleten láttuk meg egymást.
6: Így van.
3: Hát az úgy volt, hogy én ifjúságvezető voltam, tehát az ifi pásztor voltam, én az a fiatalokkal foglalkoztam.
5: Hány éves voltál akkor?
3: 20 körül. A Brigitta ott keltette fel a figyelmemet. Hát én nem volt, nyilván, hát én is.
5: A nyájhoz tartozott.
3: Igen, és hát úgy alkalmak után beszélgettünk, és valahogy kialakult az, ami egyértelművé tette, de gyakorlatilag 3 év volt a mi ismerkedésünk.
5: Imádkoztatok ezért?
6: Így van. Ez hol abban maradt, hol megszakadt egy ideig, hol megint elkezdtünk beszélgetni, tehát mindig ilyen szakaszok voltak, amikor ez a 3 év.
4: Mondja király Brigitta.
6: Beszélgettünk, aztán el kicsit eltávolodtunk, és figyelgettük azt, hogy ez működik, nem működik, megy, Isten
3: fölvallás. De teljesen jó volt így utólag, mert tehát azért be kellett fejeznem a tanulmányaimat, akkor, amikor befejeztem a tanulmányaimat, ugye akkor össze is házasodtunk, és utána már be is álltam pásztori szolgálatba a feleségemmel együtt, tehát ő nélküle nehéz lett volna ilyen feladatokat ellátni.
5: Milyen pásztor feleségnek lenni?
6: Kihívás, mindenképp kihívás, de élvezem igazából, élvezem azt, hogy tudok neki segíteni, mögötte tudok lenni, igazából tényleg így távolról tudom támogatni őt.
3: És ő mindig azt hiszi, hogy távolról támogat, de igazából nem. A házasságban a feleség ugye, várj egy kicsit halkabban, fiam, segítő társ, és a Brigitta rendkívül sokat segít nekem. Ha nem tudnék harmóniában lenni, nem tudnám elvégezni a lelkészi feladatot.
5: Ugye Mohácson vezeted ezt a gyülekezetet, igen. És lehet azt mondani, hogy főként roma emberek látogatják az istentiszteleteket. Végig mi a tapasztalat, hogy a fiatal házasok, vagy esetleg az idősebb házasok is milyen gondokkal vagy problémákkal küzdenek?
6: Az otthonlét az egy kicsit meg tudja nehezíteni a mindennapokat, a gyerekekkel való otthonlét, ugye ezt ki tud hagyni a házasságra is, ugye, hogy a férfi dolgozik, jön, megy minden nap, ugye egész héten, keveset látják egymást, a kommunikáció nehezebb, ugye összehozni azt, hogy egy kicsit ketten töltsenek időt egymással. Igazából ezek a kihívásokkal így nap mint nap küzdenek fiatalok is, idősebbek is szerintem.
3: Tehát mi azt látjuk, hogy nem lehet zsigerből házasságot élni. Lehet, csak az tudjuk, hogy hova vezet. Vagy sikerül, vagy nem, és általában nem. Szerintem a házasságnak törvénye van. És a Bibliában ez le van fektetve. A Biblia az egy olyan, mint egy kresszkönyv. És hogyha ezt a kreszt mi követjük a házasság tekintetében is, akkor nem lesz baleset. Akkor el fogunk jutni A-ból B-be. Mi ezt a 17 évet ünnepnek tartjuk az életünkben.
6: És nagyon gyorsan elment,
3: és minden házassági évfordulónkon elismerjük azt, nagyon őszintén, egymástól függetlenül, hogyha Jézus kultúráját nem ismerjük meg, akkor ez a 17 év valószínű olyan lenne, mint a rokonainké, barátainké, azoké, akik nem ismerték meg Jézusnak a kultúráját. Nagyon nagy szükség van arra, hogy igenis az embereknek megmutassuk azt, hogy Isten találta ki a házasságot, és ha ő a feltaláló, akkor adott hozzá használati útmutatást. És csak ennyi a dolgunk, hogy vegyük figyelembe a feltalálónak a használati utasítását, és működni fog a dolog. Mi csapatban gondolkodunk, tehát mi csapatjátékosok vagyunk. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a feleségemért, hogy ő tanácsol, hogy segít. Kiegészít magyarul.
5: 10 év múlva hol szeretnétek látni magatokat?
3: 10 év múlva én nagyon szeretném látni, hogy a gyermekeim, a nagyobbak, akik már nagyobbak is abban a korban vannak, hát hogy ők férhez mennek, családot alapítanak, látni azt a tervet, hogy az működik, ami benne van a szívünkben, ővelük kapcsolatban, a gyermekeinknek a tanulmányával, és ugye nem utolsó sorban a házasságukkal kapcsolatban. Aztán én, mint lelkész, 10 év múlva nagyon szeretném látni azt, hogy az a befektetett munka, amit belefektetünk az Istennek az ügyébe, az egyszer csak elkezd virágozni, és hozza a gyümölcseit, és azok a közösségek, ahol szolgálunk, azok virágoznak, prosperálnak, növekednek, fejlődnek. Mi pedig még boldogabbak, még áldottabbak legyünk.
5: Amen. Ha? Így legyen.
6: Ennyi. Így van.
7: Hová te mind, oda megyek én is.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Triumfáló glászó. Leumlikon a rádió oszko lovárickó nacionálno glászó.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvó sajsunen perománi síb. Muronav Kvalla Gábor. Jakab Pál, Pakodi Vorbil agyesz szoszki szírobia, Szarzsajek gyesz, Szosaj kerel, Tajszonasti kerel omanus. Szakoneszke kodophenel, Ferikote andeten a pérel kanik, Tetraim misto patyivá lesz, Teinkrel ande szakon le krísza.
3: Hát a derobia szaszozaton autóke, mora prolóra, a derobia kedeszen, hogy a külvilág tud paradoszak, tehát a családok, tehát a népo, kote, Sako gdje sam žukari lomano, sarno ću me časura. Čak jer je na te gindi lomanoš. Ha da je ovan, azon ki visi je napi ešemenjak sarka na uštilo promanoš gdje tahara. Koran, opruštis. A ka ne jefta šom bešle mu la faloro. A da šota, ko teka nas je brastej vod tahara fel letko, i let van de pusta kej. Kada da duro bejan de eksi je pusta si o kespon. Čenge evo si, aba tako je letro Ura, prúra vem pe gyorsan. To vem pe taj Andrej kerem pe gyepát, ura. Lasáren. Hát ez én vikasz a memorek, akkor csikerel búti, akkor sznáj kedvezményo. A baszáj, akkor do kockázat, akkor do deleszek fenyítési, majd son lesz pe fogda. Hát kájcsi úgy kell opranda pát, hogy lesz időbe. Kana Andrej avél a váltása ven, őrra ellenőrizni, légy számot ekerem. Kasz náj kedvezményo, akkor do kockázat, hogy majd úszóvél esetleg. Szájék szíleszké, ke cilpandél őrra, Butverebe Andrea Bajones. Egyszerre változott a ságos altilipé fogdátja. Na párja manus elgöd a lábris idegileg. És cárt ebben a tükén. Maskálleg ágy egy helyen rom. Kután de jégszi nagy különböztető meg a tele gázsele rom. Ke ugye zsár a gázsuk a nevelő, a butivarán de zsár, szaszopre példa. A manus kodé pálpálásul el. Hely panaszkodé ugye orró. Porom a gáz, hogy hát nem is tudom viselkedni, de zárka persze, nem is tudok romcsibiri le gáz, nem is.

Rom hoćar, na si kad se je buta be Rom, ne Sandre, kad se je buta Rom kači, no si telefon, da kanak sa kak, fenop tu ka kanak minti, len hoćat, si ja de telefon uram. Ha čak ti je no preteš da neka vresno. Kad tam ne šulta, onda pusta me zvigo za šago si, sar sinke, kaba, kad tam ungriko, tam li nega ne se buća, e njam cura, ta, e, sa še la sinke sa, te fenop tu ki jenko, si mako, paprika, ta, e, kad se ve, dogore, ne smeće kjer ostavlja buđi, kjer mi pa djenge gdje uvosim vas. Ne, ko ti njeli se da hodi uvospod dvara renca, kje, hit, vigi, naj te penna, su čat pa, ali i pare i buđi, o hama skopale cero, je. Da će birin, kje da je buđi sar, kad sam umanu skuhal rendešan, no da kad si kje dvez milio se te kjer buđe, ma si kje te resel kaj pisko čalado, a je kaj piski slobodio. Hci, kan Andrejan sobot foglalkozás, majd fedelkedek a hétvégén, kan csak kerem búti, ugye. Szia Andrej, színes a tévé volt, nem szabad zárkozni, színes a tévé volt, rádió volt színe, kávé volt, tea, kajk az egy dolgokra, muklej, hát szállt, egy praktika, Kocsi Andrej ilyen kereteken belül, maximum, kedve szó, kulel peszki, kasszik, hére lóve, hát visel el. Peszki hozzátartó lóveszke, de kasz már morekodó pár edikél, hát csó.

Eminge származik, de amíg Pesta vagy Serkot, és az lesz romni. Na fennapszár kászáj, si lesz dúj családok, katár lesz ki romni, katár peszka romnak, katár peszka romnak, de vagy csinálat, hogy fejezim, azok a szárt. Vagy kérdő nagyon ritka van eset, hogy kérdő kincsó lesz peszka romnak, de mikor kérdő si lesz dúj családok? Hátjár, kérdő lesz ki búcsi, de hát kérdő Pesta kosáó, hátjár. Bár én robja búcsi, én eszik a temóra pravóra, te kérdő annyira lenge navacsi, jönkötte jegyzi, de kérdő látás.

Várj, Robi, amore de bárj, mári máta is, nagyon kutya, mári. Fárkás törvényre uralkodin Andre, kacábrál csigindol honik, hogy szóvink idik, hogy csak kedebor bingindon, de kutya karándról, maros kutya tényleg lel száma tapasztalja, hogy komoly gyenge vagy, te buta vagy, kutya lesz kivég, hogy kávri használni lesz, korrom, kongázsé, vogázs, ahogy használni teszi lesz zórt, ezt teszi lesz tehetség, vele romeszágo, romszár, például, hogy mányit alól, Vórom legár, ez vógár, rólom ez. Szikasz, hogy pekhávra ezt teszi mutani, mert ugye kell a korkóri kedet, kell a korkóri kedet, a manus pekod alá szállni napra. Muszáj pekhávra ezt utali, mert a vende bandi, utána a náj bandi, a náj bandi, ott a külön álló, hogy pekod a preszállni. Tehát nem lesz ki dolgóra, de valóban kellok elményeket én. De Robia, ugyan kedves, de filmúra csak hát szárt, éppen abtuk, így a tecsi, kodon állszállni, de filmúra, hogy hát véfegyi úrra, rabontszáján. Hát mikor te nyilvánulik el abba a szasz, hogy Gelaszándró elítéltük a nevelőhajó, a nevelőhajó, inkább de majd csorizárkos ott az lesz, Romes. Ki ugye hát pályékáviszti pecskálkodin, banzerkodin, a nevelőhajó paletté lesz, szűri le dolgóra, utóbb előbb, ábiderül, hogy kosszik, hogy lesz a nászul. És hiába zsalándék a nevelőhajó, akkor dobhenül a nevelőhajó, lesz ki majd megcsigeli már, de csak eltapasztalni szárdem. Hogy ugye a börtön javító hatás hiteleszel lesz egyrészt, és majd lássuk, hogy talesztesor lesz. Úgyhogy hát unilvű, kodomanos utóbb előbb, te zsalka nevelő vagy, a prekényszerülhetem, de bandit, te zsalánde, te alkalmazkodik, mi vagyok, te, és akkor utóbb előbb egy majd állatokért dobjó, hogy szerintem hajbúd. And a butabogázsó kérgyőlek rafinátorom, kanávrából, ki utóbb előbb, kell a rom szütet alkalmazkodik, ha szítja lesz koszokási, lesz ki rafináltság, ura, romesz kérni gáj, lesz ki gén ura jutina Andre, tehát kérdett rá a lábrú palakodá, és akkor kérdő egy bűnöző mo, Andaknak bűnöző mo. Ott ér szítjól, tehát ott ér javító a társi, csireszel hanikasz. Ott Andra normálisok kérem diló, hát Andra diló is kérem normálisok, egy bizonyos hatásig reszel kérde egy buta vonő romesz, hogy hát igen, sáj szítjól, de but rá, mert szia Andre pánsó évta október, és a tűncsik utóbb előtt diájval. Jajvel, akkor te normális a csavla. Akkor a kadáver a viszerek sziopata. Jó, ugye, Budber Sándor, Maros Panglói, te szállít a típe jobbrú, balra csak te terülő vreme, de hát, akkor a mozgási terület, dozta, ugye, hát Andrébe Sándor, a buszó, ingren lesz, mikor te tényleg bilincse, mert láncolj, mert ingren lesz, Andor, imeik, hát én inekcinózin lesz, akkor a palpále, hiába, hogy a kávéról, ugyanakkor te is kell, de rakjál pek a jakászat, Robia. Köszönöm Manuszi mindenhol, úgyhogy hát hánycsi kérdez. És akkor számmal elpom Manus, hogy hát ilyenkor így háttérbe szorul, és Andrényük szendepészkos sosok el, hogy hát utóbb előbb diájból.

0: Ne razoli a sote festi a stai vivo gene di cerina sma shit cosa preferi sarde ma fede muruto doma la tu domani hat cosa di cerina sma tai ca tarca do mai baro bato shagole ma minke ma fede che rosse stai valo ba muruto he cego ma fede ria buli sardas azuta e slaso sa stile foglali a sma muro figliamo stile pandela stai vi hasno sho sas Ugye kérdez, hogy nevele jövünk, és kocsi festmény ura, rájz ura, de azt mondja, hogy értem a kedvezmény, az azt mondja, igen, igen, hát erre már volt kiváltságos, szikov, irigykedi, ugye, irigykedi pomanus, de hát szárta panadok, hogy már volt, na, mangem is tosz az kede, kada lesz a foglalja, azt mondja, csigindul a szanyira kére, tehát én leszem azt foglalni, mert na, szárta panadok, hogy ne csak ott
1: éve,
0: na, ott éve udikhoz, tehát egy kávészki dolgot a foglalkozás, hanem csak oda kérdezom, már körülöttem zajli az. Én múlcs én ezt, kasszai tehetséges a rom, vigázs, szí, kocsi, sőt, viszi le termo, nem le tek, az bár rámeszi, te egy díjaz illenge festményről. Díjaz illen, te nyerint, díjaz, és mik a szavok, a ábrevel is majd úr, sajkerül lesz. Majd nagyobb szinten sajkerül lesz. Kedve, hogyha hát a prefedez illesz, te normális lesz, hogy baksz lesz, ugye ennyire lesz majd úr, és kedve, hogy híres a sajkerül, hogy lesz egy híres a manus. Budzsa én a kocikát, de kecskemény, te is az kocsi. Koteszék, nagyon sem elgitároznék, sőt, koteszik kilasz, és kocse fejlesztél, tehát mire ábriavel majd fedezsel lesz a rávasz, az biztos.
2: Leunglik a rádióhoz, ko lovaritsko nacionálnu glászó.

Kurkodó Ungrikó rádióvószasz, perománi síb. Pejek kurkoduvar, saj malagyon manca, pe márcakó, tajzsója kogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

Köszöntöm Önöket! A Nemzetiségek zenéje mai adásában egy Romániában is közkedvelt moldvai köztársaságbeli zenekart ismerhetnek meg. Az Advahov testvérek népzenei zenekar 2005-ben alakult a Romániával szomszédos moldvai köztársaságban. Vitali Advahov egy interjúban megemlítette, hogy a zenészek többsége ismert muzsikus családból származik, így az Advahov testvérek zenekara gyorsan népszerűvé vált, annak is köszönhetően, hogy profikból áll. Hallgassunk most meg néhány moldvai dallamot.

A testvérek eredetileg egy kis zenekart akartak létrehozni, amelyben csak hegedű, harmonika, ütőhangszerek és gitár szolgáltatná a zenét. Azonban fokozatosan, több szakember tanácsát megfogadva, olyan zenekart alakítottak, amely hegedűvel, nagybőgővel és más hangszerekkel mindenkinek örömet szerezhet a népzene és a klasszikus zene megszólaltatásában. Ma a zenekar összesen 35 zenészből áll.

A zenekar alapítói Vitalije és Vasile Advahov a moldvai szovjet köztársaságban, a mai moldvai köztársaságban Kahulban születtek. Szüleik a kahuli pedagógiai iskola tanárai voltak. Édesapjuk Vasile Advahov harmonikát tanított, és több zenekart is vezényelt. 1978-ban zenekart is alapított, amelyben egyesítette a neves muzsikusokat, közöttük Dumitru és Györgyi Bodgroszt, az ismert népzenei együttes karmesterének, a néhány héttel ezelőtt bemutatott Nikolai Bodgrosznak az édesapját is. Hallgassuk most meg, hogyan szól a fiai által alapított későbbi zenekar.

Vitali Advahov 1978. január 18-án, Vasily pedig 1979. április 26-án születtek. Édesapjuk volt az első tanítójuk is a zenevilágában, aki a legigényesebb kritikusuk maradt. Itt kell megemlíteni, hogy édesapjuk soha nem kényszerítette őket arra, hogy zenészek legyenek, de minden úgy történt, mintha magától menne, és a muzsikus vér meghatározóvá vált. Zenét otthonuktól távol tanultak a testvérek először, a Ciprian Porumbescu gimnázium diákjai voltak, majd a Kisinyovi Zene és Színházi Akadémiára jártak.

Ma a zenekar egyre több helyen lép fel, és nagy sikert arat a közönség körében. Az Advahov testvérek zenekara együttműködik a moldvai zene más ismert előadóival is, mint például az Dobšis Dub együttessel. Az Advahov testvérek és az Dobšis Dub képviselte Moldvát a 2022-es Eurovízión, íme a dal, amit akkor együtt adtak elő.

A Nemzetiségek zenéje mai adásában egy moldvai köztársaságbeli testvérpár, az Advahov testvérek zenekarának dallamaiból válogattunk. Búcsúzóul szóljon a Pacsirta című szám. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclip.hu oldalon. A hangmérnök Nagy Gábor volt, a mai adás szerkesztőjét, Boka Tibort hallották. Köszönöm a figyelmüket!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Hogy érzel magad itt ezen a napon?
1: Nagyon jó. Süt a nap, jó meleg van. Kedvesek az emberek, fogyasztják a haluskát, hát mi kell ennél több?
2: Hovori Tereza Nyegyelicka, az Venyárcó.
1: Úgyhogy jól érezzük munkat a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napján.
0: Igen, voltak meg találkozás?
1: Hát végülis igen, mert hogy ugye az ország különböző részéből jönnek. A 10 régió, az mind képvisel itt magát. A régióvezetőkkel havonta találkozunk, de a többiekkel azért itt leginkább. Vannak még szlovák rendezvények, ahol igen, de ez a legnagyobb ünnepünk, úgyhogy mi ezen találkozunk.

0: und sing am Lubir. Drurin mi hod Lubir. Ad ein a schei laske, und jes uchinir. Ich chas und sing am Lubir.
1: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
2: Ma 2026. július 1-e, szerda van.
3: Narodnostna emisija Mađarskog radija na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, kultúra.
2: Dévre szelekhávtó mérdomelé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A Magyar Kávéházi Cigányzene szolgálatában. Beszélgetés idősebb Horváth Jenő klarinét művésszel, zeneszerzővel. 4 évtized a cigány népzenében. A Kanizsa Csillagai Együttes története hagyományokról, értékekről, szakmai munkáról és a színpad felelősségéről szól. Idősebb Horváth Jenő egy olyan művész, aki egész életét a magyar cigányzene és a kávéházi muzsika szolgálatába állította. Zenés családból származik, a Rajkó Művész Együttes iskolájában tanult, és a klarinét mellett számos hangszeren is otthonosan mozog. Pályafutása során több zenekar tagjaként járult hozzá a Magyar Kávéházi Cigányzene hagyományainak megőrzéséhez és továbbadásához. Nem csak előadó művész, hanem zeneszerző, nóta és szövegíró is, aki a tanításban és a fiatal muzsikusok támogatásában is fontos küldetést lát. Mesélj kérlek a kezdetekről, hogy mikor találkoztál először a hangszereddel.
3: Legelőször is a klarinéttal 7 éves koromban találkoztam. Hát hangszerekkel rengeteget találkoztam, mert édesapám ő pedagógus volt, több hangszer tanított, nagybőgőt, brácsát, hegedűt, és a családban állunk 2 brácsás és 2 bőgős volt. Én vagyok az 5. fiú, és nekem nem tudott milyen hangszert kitalálni. Hát próbálkozott velem, hegedűt adott a kezembe, próbált nagybőgőt, brácsát, és az ő megítélése szerint nem voltam erre tehetséges, és nem tudott mit kezdeni, bevitt a zeneiskolába, és a zeneiskolába az igazgatóval találkoztunk, és ő megnézett engem, megnézte az ujjaimat, elég kis vékonyka gyerek voltam 7 évesen, és azt mondta az igazgató, a zenei igazgató, hogy ebből a gyerekből klarinétost kell csinálni.
2: És elsőre szerelem volt a hangszerrel, elsőre megtetszett?
3: Igen, mert még ezt életben nem is láttam, ezt a hangszert, ezt a klarinétot, és mikor a kezembe adta a klarinétot, egyből olyan szakszerűen megfogtam, mintha én ezt valamikor tanultam volna. Úgyhogy a többi testvéreim ugye vonós hangszereken tanultak, azok már nekem ismeretesek voltak, de a klarinét az egyáltalán nem, még a kezemben se volt. Olyan szakszerűen fogtam, meg azt mondta a zenei igazgató úr, hogy ebből a gyerekből klarinétosnak kell, hogy legyen. Úgyhogy én már meg is nyertem a fölvételit ezzel a hangszerkezeléssel.
2: És hogyan folytatódott utána a pályád? Hova kerültél? Ugye a cigányzenében vagy a mai napig. Igen. Ez egyértelmű volt számodra, hogy nem a klasszikus zene felé mész, hanem a cigányzenei hagyományokat erősíted?
3: Hát az egész az úgy kezdődött, előbb is említettem, hogy édesapám pedagógus volt, egy legendás brácsa művész volt, és ő segített nekem elindulni a zenei pályán, a cigány zenei pályán. Ő tanította meg nekem a cigány muzsika rejtelmeit, bevezetett engem. Úgyhogy elsősorban ő kezdte velem a cigány zenét megszerettetni. Tehát én nagyon sok cigány zenét hallgattam otthon, mert ahogy tanította a tanítványait, ott mindig szólt a cigányzene, és én már 5-6 évesen ebben benne éltem. Ez nem is volt kérdés, hogy én mást fogok tanulni. A cigányzene annyira belém rögződött, meg annyira megszerettem, hogy ez nem volt kérdés. Hát természetesen zeneiskolába jártam, megtanultam a zenei alapokat, megtanultam a klarinétnek a működését, és utána már adott volt, mert édesapám elindított engem a cigányzene irányába.
2: Melyek voltak aztán később azok a zenekarok, amik nagyon emlékezetesek voltak számodra?
3: A legemlékezetesebbek, hát a Rajkó zenekarba kerültem én be, 10 évesen. Ott a Lendvai Csócsi József volt a vezető főprímás, Berki Béla, Lendvai Csócsi Jenő, ilyen nevek voltak. Ezek után Banyák Kálmán hegedű művészhez kerültem a zenekarába. Az is egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt. Utána Lakatos Sándorral játszottam, a legendás Lakatos Sándorral, Ifjú Sánta Ferenccel, Boros Lajos, Járóka Sándor, Vörös Kálmán. Ezek mind hatalmas nagy muzsikusok voltak, és ezeknek a zenekarába játszottam. Egy hatalmas nagy élmény volt velük játszani.
2: Hogy látod, mennyiben változott a cigányzene helyzete mondjuk ahhoz képest, amikor te fiatalon ebbe bekerültél, és manapság mondjuk milyen különbségek vannak, ha van egyáltalán?
3: Hatalmas különbség van. Abban az időben élte reneszánszát a cigányzene. A 70-es évektől kezdve akkor volt tényleg reneszánsz a cigányzenének. Rengeteg zenész muzsikált, például Budapesten 80-as években 5000 muzsikus játszott éttermekbe. Most a 2000-es évek után ez jóval lecsökkent, és most már ott tartunk a 2026-os évben, hogy még 50 zenekar se játszik.
2: Tehát akkor jóval nagyobb volt a megbecsülése is ennek a műfajnak és a muzsikusoknak. Az utóbbi időben voltak erre törekvések, hogy ezt egy picit fellendítsék, ez hogy látott, segített a műfaj helyzetén?
3: Igen, volt rá lehetőség. Ez a Muzsikáló Magyarország programot, ezt meghirdették 7 évvel ezelőtt. Ez valamennyire segített a muzsikusokon meg, hogy még jobban népszerűsítsék ezt a cigányzenét, de most például már ott tartunk megint, hogy ebben az évben már nem hirdették meg, mivel kormányváltás volt, és nem tudnak erről a dologról, ami éveken keresztül segített a muzsikusoknak. Én ebben nagyon sokat segítettem a zenészeknek, mint muzsikusok érdekvédelmi képviselőjeként segítettem őket, és 2021-ben is segítettem őket, több 100 millió forintot tudtam erre a pályázatra elintézni. Úgyhogy most megint ugyanúgy próbálok segíteni, és előre haladni, és újra indítani ezt a pályázatot, de hát nem egy egyszerű dolog sajnos.
2: Hogy látod, egyébként vannak ígéretes tehetségek, zenészek, fiatalok, akikben megvan az a hangszeres tudás, az a tehetség, az a nyitottság, hogy ők ezt a pályát válasszák?
3: Igen, vannak tehetségek, hát itt van közöttük a két unokám is, a Horváth Martin nagybőgős, egy csodálatos tehetség, és a Horváth Jenőke, ő 9 éves, most tanul nagybőgőt, klasszikus nagybőgőt, ő is egy nagyon tehetséges gyerek, őket kiemelném, és még nagyon sok tehetséges fiatal muzsikus van, aki szeretné ezt továbbvinni, ezt a műfajt. Sok embernek, meg sok fiatalnak elmegy azért a kedve, mert elveszik a kedvét a szülők, mert nehéz a helyzet nagyon, de azért ez a tradíció, ez próbál tovább menni.
2: Igen, gondolom, hogy itt a család, vagy a szülők részéről inkább a megélhetési kérdés az, ami talán egy picit hátráltatja őket. Gondolom, hogy erre gondoltál.
3: Igen, igen, a megélhetés itt a legnagyobb probléma. Ugye, mert az, hogy ebből megélhessenek, ehhez intézményesíteni kellene a cigányzenét, és tanítani kellene a zeneakadémián, és ez magasabb szintre kellene emelni. Úgyhogy ebben vannak nagyon jó elképzeléseim, amit szeretnék majd továbbadni a felnövekvő generációnak.

0: Ugye említetted most, hogy rengeteg módon próbálod segíteni akár a korosztályodat, kortársaidat és a fiatalokat is. Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy a tanítás az része az életednek?
1: Igen, természetesen a fiatal zenészeket tanítom, és fejlesztem őket, amit időm engedi. Hát ugye én is eléggé elfoglalt vagyok, zeneszerzéssel foglalkozom, még ez mellett nóta szövegíró vagyok, úgyhogy 40 elfogadott művem van, ami az artisztus által lett átnézve, úgyhogy természetesen a fiatalokat segítem, és amit tudok nekik, a tudásomat átadom.
0: A zeneszerzés az mióta része az életednek? Ez már egész fiatalon, így a hangszeres tanulás során előjött belőled ez a tehetség is, hogy van hozzá érzéked?
1: Igen, ez körülbelül egy 20 éve kezdődött el nálam ez a zeneszerzés. Rengeteg dallam cikázott a fejembe, játszadozott, és éjszakákat nem tudok aludni, mert rengeteg szép melódiát hallok belsőleg, és ezeket egy idő után megpróbáltam kottába leírni, és nagy sikerrel, ugye, mert vannak számaim, amit a rádiók, televíziók is játszanak, úgyhogy most klasszikus művet is írtam, egy requiemet, úgyhogy rengeteget foglalkozom ezzel, és nagyon érdekel a zeneszerzés.
0: És maga az alkotás folyamata az hogy zajlik nálad? Hogyan kell elképzelni, mennyi időt ölel fel, mennyit készülsz rá, mi az, ami inspirál közben?
1: Hát ez sok időt vesz igénybe nálam, mert elsősorban ezt az agyamba érlelődik meg, és a belső énembe alakul ki az egésznek a formája, mert belül hallom a szólamokat is, meg amit én elképzelek magamnak, utána megpróbálom hangszeren ezt eljátszani, több hangszeren is játszom a klarinét mellett, játszom hegedűn, nagybőgőn, brácsán, zongorázom is, úgyhogy több hangszeren megpróbálom ezt kialakítani, és mikor kialakult ez a koncepció, akkor kortába leírom ezeket a számokat, és kidolgozom természetesen a szólamokat.
0: És a dalszöveg az csak ezután jön, hogyha van hozzá dalszöveg is?
1: Így van, ezután jön a dalszöveg, és kitalálok egy olyan dalszöveget, ami illik éppen arra a nótára, visszajönnek a gyermekkori emlékeim, a családom, ami nagyon boldog családi kapcsolatban élek, 47 éve a kedves feleségemmel, két gyermekem van, egy lány és egy fiú, és két unokám, és ők is inspirálják ezt a zeneszerzési dolgot, és a szövegbe is rengeteg olyan szöveget írtam, amiben ők is szerepelnek.
0: Hát akkor ez személyes neked, tehát hogy mind a dalszövegeken keresztül, vagy mind az inspirációkon keresztül a családod az abszolút része ennek a folyamatnak?
1: Abszolút, igen, abszolút. A család az első, akiknek ezeket a számokat, meg a dalszövegeket írom. Feleségem nagyon sokszor megkönnyezi, mikor meghallja ezeket a szép írásokat, meg a dallamokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy örömet tudok szerezni nekik is, meg rengeteg embernek.
0: És nyilván ők a legnagyobb támogatóid is. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a szakmai pályafutásod során? Természetesen gondolom, hogy a család az első, de hogy mint a zenész múltadat tekintve, mi az, amire a legbüszkébb vagy?
1: Amire nagyon büszke vagyok, hogy együtt játszhattam a legendás Lakatos Sándorral. Ez egy akkora élmény volt nekem, hogy ezt soha nem felejtem el. Ez egy hatalmas nagy élmény, és még ezzel nagyon-nagyon sokat gondolok, mert egy akkora tudású ember volt, és egy akkora színvonalas zenekarba játszhattam, hogy ezt elértem, ez nekem ez volt a csúcs.
0: Mi az, amit a fiatal generációnak üzennél, akik erre a pályára készülnek?
1: Fiatal generációnak azt üzenném, hogy mindenképpen tanuljanak, és ezt a muzsikus szakmát vigyék tovább, mert ez a magyar kultúra szerves része, és ez egy gyönyörű szakma, amit ha megtanulnak, kellőképpen, akkor ez bele fog ivódni a vérükbe, a DNS-ükbe, és nagyon nagy örömet fognak tudni saját maguknak is okozni, és a kedves hallgatóságnak is.
0: Legyen így, akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok még az előtted álló szakmai pályához és tervekhez. Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat.
1: Én köszönöm szépen.
0: A folklór tartást és büszkeséget ad. Vallják a Kanizsa Csillagai Együttes tagjai, akik évtizedek óta meghatározó szereplői a cigány népzenei életnek. Horváth Zoltán és felesége Ibolya, mint mondják, végigjárták az utat, és fontosnak tartják, hogy továbbadják a fiataloknak azokat az értékeket, amelyeket ők is megtanultak az idősebbektől. A Kanizsa Csillagai Együttes alapítóit Nagy István

0: neked mit jelent ez a szó, hogy hagyomány?
1: A kultúránkat mindenféleképpen. Tehát azt, hogy nem felejtjük el.
2: Nekem múltat jelent jövőt, tehát így mindent egybe. Tehát mi is hagyunk valamit magunk után a jövőnek, meg nekünk is hagytak sok mindent.
1: És reméljük, hogy tovább tudjuk adni minél több embernek, még mindig.
2: És nagyon nagy érték a mi hagyományunk. Nem csak a zene meg a tánc, hanem így minden.
0: Meséljetek nekünk a kezdetekről.
2: Hát van egy hivatalos módja, ugye 93-ban, ki mit tud, az volt az első hivatalos, amikor Kanizsa csillagaiként, de azért ennek van előzménye, múltja. Talán többnyire hozzám kötődik. Én vagyok itt, aki összetartja az egész csapatot. A folklór mozgalom ugye 70-es évektől, de nyilván 80-as évek elején meg ilyen virágzása volt, ha lehet azt mondani, mert akkor már nagyon sok klub teret adtak ennek a cigány népi kultúrának. Nagyon sok klub működött országszerte és fesztiválok. És az első fesztiválokon már gyerekként ott tudtam lenni. Ott megszerettem a cigány táncot, cigány zenét, majd utána ugye szakmailag is próbáltam minél jobban képezni magunkat, én táncosként kezdtem. Valahogy mentem a zene felé, még jobban megtetszett, hát ugye mert a zene az ott volt, tehát arra táncoltunk, és kezdett érdekelni a hasonlóságok, azok a zenék, amik mondjuk erdélyi vagy magyarországi népzenék, amiről nem tudtak eldönteni, hogy valójában a cigányok vagy a nem cigányok vették egymástól át, tehát ezek különösen érdekeltek, van is pár ilyen feldolgozásunk, táborokban is részt vettünk már közösen.
0: De egy picit arról is beszéljetek, hogy a kettőtök története az mikor indult?
2: Nem is tudom, még általános iskolások voltunk, és igen, oda költözött igen. Az utcánkba.
1: Egy iskolába jártunk, tehát igen, amikor mentünk a busszal, azért akkor ott összenéztünk párszor, vagy kijöttünk a suliból, akkor tudtuk, hogy egy busszal megyünk haza.
0: De akkor ez általános iskolában.
1: Általános iskolában, igen.
2: Az a cigány kultúra, hogy bevonjuk, az meg a klubok ugye már működtek, igen. Amit említettem.
1: Igen. Úgyhogy... Az Orsos Feri, amit csinált Nagy Kanizsán, én is oda mentem először.
2: Volt az egyik vezetője, igen.
1: Hát mondhatjuk, igen, hogy én legalábbis ott kezdtem el a tánccal, aztán ugye az énekléssel énekeltünk, táncoltunk együtt. De aztán én maradtam azért ugye az éneklésnél.
2: A 93-as ki mit tud is, ahol ugye megismertek minket, ott is a tánccal indultam. De úgy, hogy a csapattal együtt, mert ők zenéltek nekem.
1: Igen,
2: tehát ott már úgy indultunk,
1: igen.
2: Hogy Kanizsa csillagai.
0: Mennyire tud ez életben maradni még a jövőben majd ez, amit folklornak, népzenének hívunk a cigányzenébe?
2: Úgy, mint a 80-as években már nem fog ez szerintem soha működni. És ott nem volt az, hogy valaki rosszabb együttes volt, vagy kevesebb, mert mindenki más hozott, és mindenki abban volt jó, és tiszteltük egymás hagyományát is, és egymást is tiszteltük, és valahogy ez már nincs meg a fiatalokban, hogy azért tiszteljenek, mert te letettél az asztalra, és képviseled ezt a kultúrát. Remény soha ne adjuk fel, tehát bízom benne, hogy vagy valami felsőbb szintére, vagy valahol ezt támogatják, ezt a dolgot, hogy ne halljon ki, hogy maradjon meg ez a kultúra.
1: Hát meg az, hogy aki műveli, tehát azt nem szabad abba hagyni mindenképpen azok az együttesek, igen. Akik még léteznek, azoknak ezt muszáj végigvinni, mert különben a fiatalság azt tényleg elfelejti.
2: Vegyesen voltunk mindig az együttesben, a régi felállásban is. Beás, Olá, jó magam is félig Beás, félig szintó cigány vagyok.
1: Én Olá cigány vagyok, nekem anyukám is, apukám is az. Az, hogy megismerkedtünk Zolival, és ugye összejöttünk, a felesége lettem, ezáltal én is a Beás dalokat kezdtem el énekelni. Nekem is ez egy új világ volt teljesen.
2: Nem csak Beás cigányok, sőt, többségben nem Beás cigányok voltunk, ebben vagyunk igen, most is, ha lehet ezt igen. Így mondani, de azért kötik így hozzánk, mert én annak idején próbáltam mindent a keresztapáméktól, a rokonságtól, a mamáméktól felgyűjteni ezeket a Beás cigány évdalokat, amikből egyébként az első és a második lemezünkön több dal is szerepel, és láttam, hogy ezt senki nem csinálja. Tehát elkezdtük. Aztán majd egyszer öreg leszek, akkor én is jó adatközlő leszek.
1: Én nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk Beás együttesként, és most már azért nagyon sok a Zolá cigány dalunk is, tehát azokat is nagyon szeretik.
2: Beás cigányként mondom ezt, hogy kicsit ilyen játékosabb, dallamosabb talán a Beás zene. Lehet, hogy ez a nyelvűségből is ered, hogy egy kicsit ilyen játékosabb.
1: Más, amikor egy Olá cigány dalt éneklünk, és és utána jön egy Beás dal. Valahogy teljesen más a
2: de
1: kettő.
2: De mondjuk hallgatok be nekem, aztán teljesen mindegy, akármelyiket hallom, akkor mind a kettő megéri.
1: Ez viszont ilyen, hogy... igaz. Igen, és vannak ugye dalok, amiket úgy szoktak kérni, például a régebbi dalainkat, és azok tényleg nagyon nagy érzelmeket keltenek emberekbe, és azt látni, hát az nagyon jó dolog.
2: Mindegyik fellépés más. Például egy olyan, amikor egy ilyen kis településen zenélünk, és sok cigány van, és nagy létszámú a beásködösség, és megérinti őket egy-egy dal, és látom, hogy sírnak, és tele van a művelési központ, tehát az is egy különös élmény. De az is, amikor mondjuk egy műpában előadsz valamit, és nem is az, hogy ilyen büszkeség, hanem az fogja el az embert, hogy meg kell mutatnom azt, hogy az én kultúrám mi, és milyen szép, és milyen jó, és oda kell tennem magamat, hogy tényleg azt tudjam átadni, hogy értékeljék, igen, hogy ez kincs.
1: Igen.
2: Ez is jó érzés.
1: Aztán utána meg az, hogy a gyerekeinkkel együtt tudunk zenélni, hát az valami csodálatos dolog.
2: Ugye már írok is dalokat, most már legtöbb együttesben is, és ezek az új dalok, ahogy alakulnak, azért benne van minden a régiből, tehát abból táplálkozunk a tudat alatt is, igen.
1: Hát ez az, amikor benne van az, ami benned van, ami történik ugye a családban, gyerekekkel, vagy az életünkben. A családunk amúgy is szerintem egy ilyen nagyon ragaszkodó egymáshoz, tehát mi nagyon ragaszkodunk a kis családunkhoz, és nagyon lelkisek vagyunk.
2: Azt sajnálom, hogy a gyerekeimnek csak meséljük mindig, hogy milyen volt ez a világ, és csodálkoznak, hogy őt is ismered, meg nem tudom én az ország másik, őt. Igen, mert együtt voltunk, akár egy táborban, vagy akár egy pár fesztiválon, és tiszteltük egymást, megszerettük egymást, és hogy nem ebben nőttek fel. Tehát ők már nem tudják azt, hogy nem érzik azt, hogy milyen jó ereje
1: hát
2: volt
1: az
2: ennek.
1: Az összetartó
2: hogy,
1: csapat, ami volt tényleg.
2: Büszke cigány lehetett valaki, és az igen. Identitásod, azt hiszem, ez nagyon kell, hogy az ember tudja azt, hogy hol a helye a világban, azt, hogy érezze, igen, az, hogy fontos ez az egész hagyomány, ez a mind a miénk, és ezzel többek vagyunk. Mások is, meg többek is. Gyerekként emlékszem rá, ugye már táborokba jártam, cigánytáborokba, és ott annyit kaptam, tehát annyira büszke voltam a kultúránkra, hogy amikor mentem a suliba és bántottak, mert mindenkit bántottak azért, mert cigány volt abban az időben, főleg szerintem mai napig is egyébként, hogy tudtam benne kapaszkodni. Nem baj, mondjatok rám ezt, mondjatok rám azt, akkor mindig jött ez az érzés, hogy jaj, de jó, azért nekem hazamegyek, aztán majd nem tudom én, beteszem a bakkerditlemet, meghallgatom a kályákot, vagy otthon zenélek egyet, és tudok miben kapaszkodni. Jobban fel kellene karolni, és ez lehetne a lehetőség arra, hogy ami a miénk, az arra büszkékkel legyünk, és mutatni kell. Végigjártuk az utat, tehát elkezdtük, és most már nem tudom, már 40 éve csináljuk ezt. Fontos, hogy szakmailag is ott legyünk azért a topon, tehát minőségit adjunk át, mert nagyon sok formáció van, akik csak így megalakulnak, és vagy nem kérik ki a segítséget, szakmai segítséget, akik ebben már jártasak, vagy pedig azt gondolják, hogy jó úgy, ahogy ők ezt csinálják, és ne azzal menjenek már, nem tudom én, a cigány kultúrát képviselni valahol, mert ez szerintem nem jó. Tehát ennél sokkal jobb, és sokkal tisztább, és főleg amikor több szólamban énekelnek a cigány együttesben az előadók. Tehát azért vannak olyan kincsek, amiket úgy kellene bemutatni, hogy megfelelő módon.
0: De hogy ez egy felelősség fölmenni
1: igen.
0: A színpadra,
1: igen, ezt akartam mondani, így van, hogy aki a színpadra áll, azért az akkor nem, tényleg tudjon valamit.
2: Zenében, ez tényleg egy népzenében, ez egy felelősség, mert ezek vagyunk mi, ami profi, jó, szép, ízes.
1: Hát most azért ez hozzátartozik az életünkhöz, tényleg. Ugye így kezdtük az elején, és így is fog ez még menni, amíg élünk.
3: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
4: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
5: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára. Bonazua szavagyei, dráguldon, Ilona Misfata Lutica. Aztaz povesce vicahuz, noma poniec ureci. Vastă. Labíró. Bényei, bényei, skrítpulról. Dacsáj múj, tád, umirem. Sép umirem a me. Iró maga, solat olivikó mári. Lúgrulje esce, se camzusz. Májs máj, bényi, p umire lubíró vöz. A sása, z se bíró. De pásta maga, szontorszla jönöm. Náku dáke, azta ájse bötönye ő, se jómiz, alu bötönye bíró, lusini p umire, alu bötönye, sikodje da sikodje, szöpúnyi, tu maga, csár omba jáskést, nis nus az ájse ön bötönye, pöntru se, la mini ájvinit, de se nu cedustu, la vujvodu, jönu, ön sírka, kicsa nu baga sama, se ozuz, cum m-a bântălit pe el biroul, dar repe s-o gândit și o chestelit să sfătească. Doi copii am pe care eu o nivilesc. Am o fată de 8 ei și un fișor de 6 ei. Țigan cam de 2 ei a murit. Nu a lăsat aici pe noi. Așa vede gânță și gheni aici în sat. Pe sfârșit, într-asta cea șire biroul domnului să-mi ajut. Aviz, mușe biru, acum ai gândit tu asta? Aici, într-asta sat, nu îmi trebuie noi lotri. Ce ar fi de noi în satul ni, dacă voi aici ați șăie? Cum ai gândit? Dai ați vini, chicea nostru vecele, să ducă unde ai și unde acolo, la un fișor. Cum și-o țigancați? Păi eu nu. L-o bucat mare de mare șudă. Numai înghițea. Da, acum și el o chestelit să mușească. Auzi, nu zi a fel apă țigancam. E ma mortă, ei. Da-i nevilest, pe copiii-mi singur. Cum s-o tăiești tu de țigancam care cist-o fost și cist-o-i și acum? Uite ce ma... Zășe biru al lui Irnocu. Pe mine faci tu cu glai mare? Pe mine? Duce, duce repe, ceamă pe haiducu, să-ți vărească afară dacă nu merge el singur de aici. Băiașă-i și nu știe unde îi locui. No, n-ai ce-m, o vini haiducu, ce-o luvi în hubraz. A tu maga ce faci? Zășe biru al lui Irnocu. Doar nu vei plânge, duce-mă, duce repede pentru haiducu. Irnocu s-a pornit pe la ușă. Cum mirge, să uita pe Ionu. L-a pucat pe mână și-a duce afară cu el. Nici pe mine nu mă uită în nichere. Zășe lui Ionu, pășă eu, baș două copii am și am eu țigancă omurit. Baș două de ani, trag de țiganca. Forci ură avea Irnocu. Și să-l avea pentru băiașul. Cum să da nu pe toți în satul asta? Și ne numai o venit la birou să sfătească cu el. M-a de mulți ei că aici lucră lângă birou, dar aia m-a știe că de reptace nu uită lușinii godii. Bașul ei nu dă și ne mai și mai bine ar trebui să capici ajutoare. Și băiașul asta, dar nu, da-i o vinit că ar avea de gând să are copii cicii pe sub capul ei. Aia ar fi de gând să poată să gheie, să mănânce copiii-și. Ar avea de gând să fie în loc. Dar ești nu o lasă. Să vede pe el că foarte mare șudă are, dar să apucă înapoi. Bună îi asta. Dacă nu așa ar fi, ar muge, ar băce, ar băstăma. Dacă și niva, eu știu, când e în maga el, Irnocu, eu știu, și îi când singur rămâne om cu doi copii. Și eu poate să zică țiganul asta, dacă o merge acasă la fata și la copilul. Și azi și eu, și aș putea să fac, îi plânge sufletul, nu știe să-i ajute, acar cum. Ar fi avut de gând când o văzut pe cămânacul lui Ionu flore o kiseliță plângă. Așa-i cu el, i-o mers fire. Să uită după el birou. Florește, o fost alu țăgancam. Ha mai mândră, florie, plânge, cum îi zâșea lui Ionu. No, haide, omule. Și când ori ajuns afară, pe ușă, mână i-o dat alu Ionu. Dimizou să fie cu cine. Așa o luat iertășuni. Ianuș Maga s-o pornit cu gânduri mare. Pe mulci gurea o gândit, dar pe afela și aici l-o apucat. Pe asta nu. Ce-ar șiet și-șiet mirge pe acasă. Nu a văzut, nu a auzut nimica. Nici aia nu știe chitacu pe unde îi. Dacă ar fi putut, ar fi mers afară din lume țara. N-a avut de gând să ajunge acasă. L-a lăsat pucere. S-a tupurat la un lemn și o șezut la trupinai. Mai mult decât un șas o șezut aici așa. Nu știe, n-avea pucere să se pornească acasă. Foarte mare jale avea. Și acu inca nu știe că acuma până mult după așa locima Ioca. Gardu, n-o de pasta mai ori sfătuit o țără și când ori mers în cunhabă, când îl e comă, m-a să culca. Să culca în nencii lușă. Hai la îndăză, cu foarte bună voie s-o ori sculat. Cu pii, cu comă de defuca. Când ori știut că tată soli astăzi nu merge în nichere, foarte mare bucurie îire. Astăzi trebuie mândră zâsă fășeni, zâșea mamu. O cimat afară și pânița. Zâșe, astăzi eu oi fașe, eu oi copce pâine. Dacă ai de gând, ai pe ce să aduci ceva din garduț. Ce nu aș da dacă și eu aș fi de gardu aie? Zâșea cu șotul Ionu. El s-a mirat mai bine când nița o mers lângă el și o pucat-o pe mână. O chistirit să trăiască pe la gardu-i. Noșă copii ar fi dat fuga de pe ei, dar mamă l-a stat-o pe ei. Pe voi nu vă cimat, nu i-o căzut penii asta lumicu. Când mamă nu s-a uitat acolo, s-a înșircat să meargă de pe ei. Da, atunci maga, cum i-o pucat-o șori și îl tărăie înapoi la mamă. S-a spăriat anul Mircu, dar zice mamă, dacă mai odată așa vii fașii, atunci împeieți s-o puca. Ascultă vorbă, fișorul meu, pe sfârșit Danu Mircu o știut ma și eu fost acolo. Cănița că în cușar o adus crastaveț pe parcă paradiș și apă. Tată su maga foarte să-mi mira păiește. O fișă mazări și dubiac și pepini, dar mai și verză și ai. Cărboii mulți și atâta murcoii, chi destul în iufi. Iaba am tribat de la e, de unde eu a avut sămânță. Știi și-o făcut? O târâit sus umire și râde. Nița acu i-o arătat și luhei lanții cum a făcut. O târâit sus umire și zâmbe. No, toți da toți orchi stilit să râdă. Cum nu știe și eu asta? Repi o stat în nencei lui fata și o chistiliță alatră. Mamă o sfătuit pe el. Nu fii bulunduță, comă. Nu păie râgeni, una râgeni. Acuma și voi viți ajuta, zâșea Ionu. Nu e așa bine că e cear să rupe în lucru. O pipiit mâna alunița și o mers pe aia de-acolo. Ionu nu a mâncat dimineața. Până la damnează a făcut o mare parișcă. Tie, șupuie, Sigile, Mirkojo, dat, Sigodje, Amuna, Daše Kuije, Tata Sumaga, Svetojela je, Rezuše, Păși, dușe trebuie, cum fașe, pentru ce fașe. No, când gata îi dea talișca, orchestrit copiii să se joacă. Pinge pe una parte, o fost când cum au șăzut în talișcă. Ionu Maga, totu sersamuri, o băgat în rând și o pus pe sersamurie, în trastă. De țara, una ori mâncat, foarte bun liciu o fost. Pe masă, momu o chistilit să cânce, de când va cânce și-o fost asta lui băiașii, lui cumă i-o dat pită cins. Cu voie o mâncat cânie, i-o fost bun, nu vi rămâne frământ. Când m-au venit țara, iară duinși ori rămas, Ionu și momu. Sfătăie, Ionu îi arăta lui momu și o fașii, și o scurța în crușe. Cum o pune una lemni chit să facă să te crușe. Dacă m-au o stâce, atunci aia fi ha mai bun dacă o șire ajutorii. Aia ar fi bine dacă toți acolo ar fi și-ar face și ani sfătăie. Atunci m-ar cunoște anume și pășinii cunoște mai cu alt ochi să uită. Mă duc să mă uiunesc. Mult lucru o fi mâine. Momu o strâns o țără, umirei. Ionu Maga i-o pipiit mâna și o surutat-o pe frunci. Dar pe o mers acolo, cum a s-o băgat capuș în brațăi lui Momu, ca când ar fi arătat bubirie. Aioi m-am uitat de asta. Lunge Momu la untu. Dar auzi, și acum foarte mare miros ai. No, gata ăși cei. Duce și tu. Mai bine o fi dacă ce-i culca. Vei merge cu el, dar nu? Întribată la câine. Foarte bagă seama pe el. Puvastă. Tri fir de păr de or. O fost odată un chiral și ne foarte plășe să meargă pe vad. Odată cu mirjetă pe ei, s-o rătășit. Ma foarte sară îi re, când o văzut o țără lumină, o mers acolo. Un sărac băiașă de acolo cu țăgancaș grosă și cu 8 copiiș. O șirut căpătei, da, n-avea loc în lontru. Pe udvar, pe paie s-o pus jos. Nu puce să se cușe. Pe a fel a loc chiralu, dar nu. Pe la mezul nopții aude că o plâng sus pupușa care atunci e născut. Dar baș atunci e, în dobă aie, o văzut tri țăganși în alb țoie. Andiei ori fost aie. Aude am și sfătește. Zâși una. Stupim pe dimineață pe copilul. Cum gândiești? Lasă cu ustă doi, tri ei. Și-ți gândești voi, el o fi aluchiral, jinir. Asta mai tânăr, Andiei zice. Așa au trebuit să fie. Nu i-o plăcut luchiralul și eu auzit. Așa sărac copil să fie țăganul lui fatam. No, dimineața zice lui băiașul chiralul. Dăm pe bani copilul asta, mie. Atita, atita, că l-or dat luchiral. El m-a galopus pe pupușa în ladă și l-a slubuzit pe apă. Da, da, nu, de barce păru, o înghițat un băiaș bătân. O apucat-o afară pe lada și foarte folos o dus-o acasă la țăgancaș, că ei, da, nu puce să aibă copiii. Lor nivilit sus și fișorul înghița păru. Pe mult an, pe acolo vădăse, iară chiralu, când l-a văzut pe fișorul, ceva l-a târâit în suflet. Zâși lui băiaș bătârn, acum că a fel la tânăr fișor aveți, voi maga așa bătârn ășceți. Îi zâși băiașul, cum l-a apucat afară, cum l-a nivelit, ca când a ei ar fi fost. No, chiralul repede o scris carcie. Zâși lui fișorul, du carcie asta lui chiralița repede, dar alții nu vadă, Mirje repi copilul dacă în masară au fost, o mers în Londru în cuibă care în caie au fost. O țigancă bătrână și ghea acolo, i-o dat căpătei și întreba. Și îi încarcie, nu-ți pot să-ți arăt. N-o bine, l-o furată somnul pe copilul. Bătrână maga și ni andiei tânără au fost, o umărat carcie. Chiralițo, pe fișorul asta să tupești. No, andiei au scris alt carcie, ba și așa scrie ca chiralul.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбугувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Намет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Rendszeres adásunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak, ám ezúttal nem egy előadó slágereiből válogatunk. Este a csillagos ég alatt hideg, pokrócok, barátok, szalonnasütés és telitorokból éneklés gitárkísérettel. Emlékeznek még? Létezik vajon ma olyan 40-es, 50-es vagy akár idősebb felnőtt, aki ne tudná fejből a Börtön ablakába legalább első két versszakát, vagy az Ohio, a Vigyázz magadra, fiam ének sorait? Annó gyerekként bizony ezeket énekeltük nyáron a tábortűz körül. A 80-as években született korosztály az a generáció, amelyik pont lecsúszott az úttörő dalokról, legfeljebb a szüleik adtak elő ilyesmit egy-egy jobban sikerült nyári estén. Ez persze nem azt jelenti, hogy a tábortűz körüli éneklés kimaradt volna az életükből, sőt, az ő repertoárukban már angol nyelvű énekek is szerepeltek. Kedves hallgatóink, mai adásunkban olyan slágereket hallhatnak, melyeket szlovák fiatalok énekelnek a nyári estéken a tábortűz körül. Ha tehetik, maradjanak velünk a következő fél órában. Kellemes rádiózást kívánok!

Dobrý večer, priatelia, azaz jó estét, barátaim, énekelte a Le Pajasso együttes. A Dobrý večer, priatelia című népszerű szlovák sláger 2000-ben jelent meg, a dal szövege a barátokról, a szüretről és a jó szórakozásról szól. Ez a pozitív hangulatú és kellemes dallamú nóta igen népszerű a szlovák fiatalok körében, refrénje könnyen megjegyezhető és könnyen énekelhető. Most pedig következzék Robo Grigorov és az Ona je Madonna című sláger. Robo Grigorov szlovák énekes, ő egy Madonna című dalához egy pompás klip is készült, amely ma már mosolyogva tekint vissza a letűnt időkre. A dal 1992-ben jelent meg, és az énekes egyik legnépszerűbb slágerévé vált. A szövegét Kamil Peteraj írta. Őt követi majd Vašo Pataidl, ak nie si moja, ha nem vagy az enyém című klasszikusa, az egyik legnépszerűbb szlovák szerelmes dal a Fontana pre Zuzanu, azaz Szökőkút Zsuzsannának című filmből minden gitáros repertoárjában szerepel.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A Nie alebo Áno, vagyis a Nem vagy Igen című szerzemény a No Name nevű zenekartól, az egyik legjobb gitáros dal a tábortüzek mellé, kellemes hangzása és érzelmes szövege, mely a szerelme válaszára váró férfiról szól, együttesen olyan hangulatot teremt, mely alkalmas akár egy grillezés körüli játékra. Őt követi majd Richard Müller a Nyebudjeto Take Lahke, azaz Nem lesz az olyan könnyű című dallal. A CGFA akkordokkal könnyedén eljátszható nóta egy provokatív dal. Első hallásra vidám és érdekes, de ha többször meghallgatjuk, rájövünk, hogy nem más, mint egy személyiségzavarral küzdő ember vallomása.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunkban olyan slágereket hallhatnak, melyeket a szlovák fiatalok énekelnek nyári estéken a tábor tűz körül. Következzék a Láska ne cestuj tým vlakom, azaz szerelmem ne utazz azzal a vonattal. A Pavol Habera által előadott rockos, romantikus klasszikus sosem okoz csalódást. Nem csak az énekes rajongói ismerik, hanem egyszerűen mindenki, fiatalok és idősebbek egyaránt.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban olyan szlovák slágereket hallhattak, melyek kitűnő kiegészítői lehetnek egy-egy nyári esti tábortűznek, és népszerűek a fiatalok és idősebbek körében egyaránt. Mai adásunkat a Tublatanka zenekar Loď do neznáma, azaz Hajó az ismeretlenbe című slágerével zárjuk. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu weboldalon. A technikai munkatárs Hegedűs János nevében is a szerkesztő Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok, viszonthallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.